0: életemben. Nekem örökkére csorog az éremben.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Nekem elfogy.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egy negyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Teltházas estét adott Pokornilia Békés Csabán, több mint 100 000 csemetét ültetnek a Life IP Hungary projektben. Halálos vasúti baleset történt Szabadkígyós és Békés Csaba között. Újabb mérföldkőnél a munkálatok, forgalom terelés lép életbe Békés Csabán a Lencsési úton. Már is mondom a részleteket. Különleges hangulatú estel várta a közönséget kedden a Csaba Gyöngye Kulturális Központban Pokornilia. A Jászai Mari díjas színésznő a Majdnem tökéletes boldogság receptje című egyszemélyes produkciójával lépett a színpadra, ám a program már jóval a hivatalos kezdés előtt elindult. A nézőket az Eulában stand-uppal, közös szelfikkel és egy interaktív játékkal hangolta össze a művész. A kiállított kellékek egy csillogó magas sarkú cipő, egy karácsonyi csúcsdísz és egy tál makaron, mindegyike egyedi történetet és emléket hordozott. A közönség tagja papírláncokra írhatták fel saját érzéseiket, így a nézők személyes tapasztalatai is szívesen beépültek az előadás szövegébe. A hangversenyteremben folytatódó darab Bársony Krisztina karakterén keresztül mutatta be a színésznő valós életútját és belső küzdelmeit. A történet a mesékből ismert tökéletes boldogság keresésétől jutott el a rögösebb valóságig, a gyerekkori álmoktól a párkapcsolati nehézségeken át, egészen a családi konfliktusokig. Az előadás egyik kulcsfontosságú fordulataként a főszereplő szembesült azzal a felismeréssel, hogy a megfelelési kényszer és a túlzott irányítás nem jelent igazi szeretetet. Különösen fájdalmas, de tanulságos fejezetet nyitott meg a fiával kapcsolatos nehézségek és a függőség kezelése, amely során meg kellett tanulni a határokat szabni. A történet mégis feloldozást hozott. A terápia, a megbocsátás és az önismeret révén mind a fiú, mind az édesanyja megtalálja a saját útját. Az est legfontosabb üzenete szerint nincs szükség tökéletességre ahhoz, hogy valaki otthon érezze magát saját életében. A boldogság receptje híradások szerint meglepően egyszerű, kevesebb kontroll, több önirónia, határozottabb korlátok, valamint annak elfogadás, hogy a saját mesénknek nem kell hibátlanoknak lennie. Újabb környezetvédelmi program indult Békéscsabán, a Life IP Hungary projekt keretében több mint 15 hektáron, mint egy 105 000 magnyi csemetét telepítenek város különböző pontjain. Az egyik fő helyszínen a Bátori utca környékén már megtörtént az erdősítés egyéves csemetékkel. Opauszki Zoltán környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő tájékoztatása szerint a lakosságtól több kérdés is érkezett arról, mikor válnak a fiatal növények látványos fákká. A szakember rámutatott, hogy az erdőtelepítés és folyamata eltér a parki faültetéstől, az első néhány év a csemeték megerősödéséről, a megfelelő gyökérzet kifejlesztéséről és a száraz időszakok átvészeléséről szól. 5-8 év múlva már fiatal, összefüggőbb növényzet látszódhat, míg 10-15 év múlva alakulhat ki a hétköznapi értelemben vett fiatal erdő, bár a fejlődés ütemét az időjárási és talajviszonyok is befolyásolják. A program hosszú távú célja Békéscsaba zöld felületeinek növelése, hiszen a fák mérséklik, a port javítják, a mikroklímát élhetőbbé teszik a várost. Opauszki Zoltán arra kérte a lakosokat, hogy közösen vigyázzanak a frissen telepített területre, ne tapossák le a csemetéket, ne hajtsanak közéjük járművel, ne hordjanak oda hulladékot, és kiemelten figyeljenek arra, hogy ne keletkezzen tűz. Mint fogalmazott, a faültetés bizalom a jövőben, amelynek eredményeként évtizedek múlva természetes jaminai erdő értékeit élvezhetik a helyiek. Tragikus baleset történt Békés vármegyében, egy tehervonat elgázolt egy embert, aki a helyszínen életét vesztette. A rendőrséghez délben érkezett a bejelentés az esetről. Deményné Tűri Zsanetta, Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense megerősítette az eseményt. A helyszíni szemle és az elsődleges adatok alapján idegenkezőség vagy bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. A baleset miatt a vasúti közlekedésben is fennakadások alakultak ki. A helyszínen és ideje alatt Szabadkígyós és Békés Csaba között csak egy vágányon haladhattak a vonatok, és a Mávinform tájékoztatása szerint a Békés Csaba Lökösháza vonalon is késésekre kellett számítani.

0: Jelentős változásokra lehet számítani hétfőtől a Békéscsabai Lencsési úton a körgátnál zajló beruházások miatt. A város önkormányzatának tájékoztatása szerint a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett, és a munkálatok felgyorsítása érdekében ideiglenes forgalomterelést vezetnek be. A fejlesztések keretében épül az építőkútja, átalakítják a Lencsési úti csomópontot, emellett pedig a Nádas lecsapoló csatornánál is dolgoznak a szakemberek. A korlátozás elsősorban a gyalogosokat és a kerékpárosokat érint. Az autósok számára továbbra is biztosított a kétirányú haladás. A lencsési lakótele felől érkező gyalogosok és kerékpárosok a Pipacs közi zebránál kelhetnek át a Kőműves Kelemen sor felőli oldalra, majd az Ilosvai utcai zebránál térhetnek vissza a megszokott útvonalra. Visszafelé ugyanez fordítva érvényes. A terelt szakaszokon a kerékpárosoknak le kell szállniuk a két kerekükről, és gyalogosan kell közlekedniük. Az önkormányzat közlése szerint a csomópontban zajló munkák 3 héten keresztül október 12-ig tartanak. Sok száz érdeklődő részvételével kiváló hangulatban rendezte meg szombaton a születi felvonulást a Békési Kisgazdakör a Vármegye névadó településén. Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnöke úgy nyilatkozott, a rendezvény a várakozáson felül sikerült. Az Ázsia áruháztól induló csikósok vezette menetet, 5 hintó, 6 lovaskocsi, valamint egy traktor kísérte, és minden járműn teljesen megteltek a helyek. A program 6 megállóhelyén a Sebestyén trió térzenéje mellett a Belencéres Néptánc Együttes és a Békési Hagyományőrző Népdalkör műsor szórakoztatta a közönséget, míg a programokat Hégely László díszpolgár és Dihen Ferenc kisbíróként hirdették ki. A megállókban a szervező kaláccsal, pogácsával, borral vendégelték meg a résztvevőket. A menet végén az Ázsia áruházhoz visszatérve a látogatók sült kolbászt fogyaszthattak, az Ártézi kútból pedig a hagyományokhoz híven ezúttal is bor folyt, amelyet Kálmán Tibor polgármester és Deákné Domonkos Julian a tanácsnok csapolt. A csőszök felügyeletével a szőlőlopás tradícióját is felelemlítették, a program pedig a kis Gazdakör székházában tartott születi vacsorával ért véget. Ismét a vizuális kultúra és a fotóművészet központjává vált Békéscsaba. A fotófesztivál keretében 1 hónapon át több mint 1 tucat kiállítás és több 100 alkotás várja a látogatókat a város kulturális intézményeiben. A rendezvény sorozat különlegessége, hogy nem egyetlen helyszínre korlátozódik. A fesztivál idején szinte az egész város galériává alakul. Az érdeklődők a klasszikus fotóművészeti alkotások mellett kortárs, absztrakt és dokumentarista munkákkal, valamint fiatal tehetségek és nagy hagyományokkal rendelkező fotóklubok képeivel is találkozhatnak. A program sorozat célja, hogy közelebb vonzza a fotográfiát a mindennapokhoz, miközben összekapcsolja a múltat, a jelent, valamint a hivatásos és amatőr alkotók világát. A fesztivál egyik legjelentősebb és leginkább várt eseménye a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amelynek ezúttal is a békéscsabai Szent István tér ad helyet. A tárlaton megrázó emberi történetek, sorsok, sportesemények és korunk meghatározó társadalmi pillanatai elevenednek meg a fotókon. A kiállítás megnyitóját szeptember 22 kedden délután 5 órakor tartják. A tárlatot Varga Tamás alpolgármester nyitja meg, a kiállítást pedig Bánkuti András kurátor mutatja be a közönségnek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvájtani a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békés Csabai önkormányzata, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokálpatriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a vekem kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg, és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Munkácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Wenkheim kerékpárúton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljük szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés Megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a

0: múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd az imári hídi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácson Egyesület intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye többéről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ugye fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
0: az elkövetkező
1: hónapokra.
0: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim, a mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorajtól most el. Köszöntsük a Gellérteket és a Mercedeseket, az ő névnapjuk van ma. Isten éltesse őket, én pedig indítom a mai műsort is, és a mai reggelt is sok jó zenével.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Reggel sokan rögtön kávéval kezdenek, pedig egy pohár víz is jó első lépés lehet a mai nap indító tipp szerint. Havás közben órák telnek el folyadékbevitel nélkül, ezért ébredés után egyszerűen csak pótolhatjuk, amit éjszaka elveszítettünk. Nem kell semmi különleges ital vagy trükk, egy pohár sima víz is elég. A lényeg inkább az, hogy legyen egy egyszerű reggeli rutinunk, amit könnyű minden nap tartani. Ezt érdemes lehet ízben tartani, most pedig vissza a dalokra.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsorban. Már is nézzük a mai nap híres szülötteit. Például Jim Henson, a Muppetek megalkotója. 1936-ban született ezen a napon, illetve Nia Vardalos, a pozinai görög lagzi színésznője és forgatókönyvírója egyben. 1962-ben született a mai napon, illetve Wolf Kati, magyar énekesnő, 74-ben született épp a mai nap. Most pedig vissza a dalokra.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés Mélye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsora. Az első óránk a végéhez ér, a következő órában is hozok egy különleges helyszínt, illetve egy különleges friss információt, és a jó zenéket is mellette persze rádiózunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Reagált a mentelmi joga felfüggesztésének kikérésére Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő.

kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Orbán Balázs, aki a jövőben az Európai Parlamentben folytatja politikai pályafutását. A Fidesz politikusa a brüsszeli testületben foglal helyet, miközben az országgyűlésben betöltött megüresedett helyének átvételéről még nem született döntés. Mentelmi joga haladéktalan felfüggesztését kéri az országgyűléstől Magyar

0: milliárdos korrupciós ügyeit a személy ellen folytatott politikai lejáratással. Magyar Péter hozzátette, hogy tiszta lelkiismerettel áll a hatóságok elé, miközben feljelentést tesz a 2024-es telefonos ügyben eljáró rendőri vezetők ellen hivatali visszaélés és veszélyeztetés miatt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, aztán délután este északnyugat felül egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a délnyugati déli szél. Délután a legmelegebb órákban 20 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor folytatódik a ma reggeli forgalomban és a ma reggeli ébredés közben is hozzuk a legjobb zenéket. Nem sokára elkalandozunk egy különleges helyre, rádiózunk együtt.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismer dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba Gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
3: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Kontorosra kalandozunk most, ahol a település történetihez szorosan fűződik a híres csárda és a betyárvilág. A helyi hagyomány szerint Rózsa Sándor is megfordult a csárdában, amely a régi alföldi utak egyik fontos állomása volt. Kondoros története pedig ennél jóval régebbre nyúlik vissza. A település a török idők után pedig egyébként egy nagy birtokhoz került, ma már nehéz elképzelni, milyen lehetett az egykori pusztai közlekedés, de az ilyen helyekből azért valamennyire összeáll a kép arról, milyen lehetett az Alföld a betyárok korában. Most ide látogattunk el gondolatban, most pedig ismét vissza a dalokra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Görös Hírcentrum.
2: Időjárás. Ma változóan felhős, sokfelé erősen felhős időre számíthatunk, záporzivatar előfordulhat. A legmelegebb órákban 20 fokot mérhetünk.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorszól hoztam egy friss információt. A Csendes-óceáni

északnyugati részén kutatók apró hosszú lábú tengeri állatokat vizsgáltak ugyanis, és kiderült, hogy ezek a tengeri pókok medúzákból és más csalánozókból szívják ki a táplálékot. A most azonosított fajuk a Salish tenger térségének élővilágát gazdagítják, és a kutatók szerint jól mutatják, hogy még a viszonylag jól kutatott partmenti vizekben is vannak olyan élőlények bizony, amelyekről keveset tudunk, vagy éppen semennyit. Na hát, ez volt a ma reggeli érdekesség, most pedig vissza a dalokra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Szintén közművet építenek Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Akku Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az elhízás napjaink egyik leggyakoribb egészségügyi problémája, mely nem csak a közérzetünket befolyásolja, hanem számos betegség kockázatát is növeli. A jó hír az, hogy néhány egyszerű, minden a beépíthető szokással sokat tehetünk a megelőzésért. Az egyik legfontosabb lépés a kiegyensúlyozott táplálkozás. Érdemes törekedni arra, hogy minél több zöldséget, gyümölcsöt, teljes kérdésű gabonát fogyasszunk, miközben csökkentjük a cukros, zsíros, gyorsan felszívódó ételek mennyiségét. A rendszeres, kisebb adagokban történő étkezés segít megelőzni a falás rohamokat és stabilizálja az energiaszintet. A mozgás is fontos, nem feltétlenül kell intenzív edzéseket végezni, már napi 30 perc tempó séta, kerékpározás vagy könnyű torna is jelentősen csökkentheti a súlygyarapodás kockázatát. A lényeg a rendszeresség. A gyakori kisebb aktivitás többet ér, mint a ritka nagy megterhelés. Fontos szerepe van a megfelelő alvásnak is. Kutatások igazolják, hogy az alvás hiány megzavarja az éhséget és jól lakottságot szabályozó hormonokat, ami fokozott étvágyhoz vezethet, ezért törekedjünk napi 7-8 óra pihentető alvásra. A stressz is hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, mivel sokan ilyenkor hajlamosak többet tenni, vagy egészségtelen ételekhez nyúlni. A rendszeres relaxáció, a hobbik és a megfelelő pihenés segítenek elkerülni a stressz evést. És végül, de nem utolsó sorban érdemes tudatosan figyelni a folyadékfogyasztásra. A víz a legjobb választás, a cukros italok, üdítők és energiaitalok jelentős kalóriát tartalmaznak, amelyek észrevétlenül hozzájárulhatnak a hízáshoz. Összességében tehát az elhízás megelőzése nem bonyolult, a tudatos étkezés, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a stressz kezelése és a helyes folyadékfogyasztás mind olyan apró lépések, amelyek együtt hosszú távon nagy különbséget jelentenek. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba.
4: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor, aminek a végéhez értünk. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk. További szép napot kívánok, maradjanak velünk.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tárcánál lefolytatott belső vizsgálatok alapján. A miniszter közlése szerint az előző vezetés mintegy 12 milliárd forintot költött egy angol céggel kötött tanácsadói szerződésre, amelyből többek között nem rendszeresített egyet.

vadászatbiztosítások és luxusautóbérlések is. Átlagosan 35 millió forint megtakarítást tartanak szükségesnek a magyar középkorúak a nyugodt nyugdíjas évekhez állami nyugdíj nélkül. A KNH biztosító legfrissebb kutatásából kiderül, hogy a lakóhely szerint jelentősek az eltérések. Míg Budapesten 44 millió, addig a falvakban átlagosan 29 millió forintot tartanak elégségesnek a megkérdezettek. A válaszadók többsége szerint már 30 éves kor előtt érdemes elkezdeni a megtakarítást, a ténylegesen félretevők azonban átlagosan csak

0: Hatóságok az MNB új vezetésének feljelentése nyomán indítottak eljárást, miután a gyanú szerint a jegybank korábbi vezetői jogellenes felügyeleti nyomást gyakoroltak az Erste Bankra egy felügyelő bizottsági tag eltávolítása érdekében. A nyomozók mind a 7 gyanúsított otthonában házkutatást tartottak és adatokat foglaltak le a mobil készülékekről. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Orbán Balázs, aki a jövőben az Európai Parlamentben folytatja politikai pályafutását. A Fidesz politikusa a brüsszeli testületben foglal helyet, miközben az országgyűlésben betöltött megüresedett helyének átvételéről még nem született döntés.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék nem várható, aztán délután este északnyugat felül egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős a délnyugati déli szél. Délután a legmelegebb órákban 20 fokot mérhetünk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
2: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
3: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

Livido. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
3: Körös hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
4: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Szintén közművet építenek Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál. Jó utat!
2: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió.
6: Do my hair, toss, check my nails. Baby,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok, Karecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. Az ország nagy része fölött ma erősen megnövekszik a felhőzet, elsősorban délután estétől egy hidegfront hatására több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, sokfelé zivatarok is. A legmelegebb órákban 20 fokot mérhetünk.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba. Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. szeptember 24-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Fiatal erdőt telepítettek a Bátori utca közelében. Wagner József épületeit ismerhették meg a város ismereti sétán. Nagy Gábor Sarkad díszpolgára lett. Három csabai kézilabda legendát köszöntöttek. A Life IP Hungary projekt részeként több mint 15 hektáron, mintegy 105 ezer magágyi csemetét telepítenek Békés Csaba különböző pontjain. A program egyik helyszíne a Bátori utca környéke, ahol egyéves erdészeti csemetékkel alakította ki új erdőterületet. Opauszki Zoltán, környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok, Jaminai önkormányzati képviselő elmondta, hogy a területtel kapcsolatban többen azt kérdezték, mikor lesznek a mostani apró csemetékből jól látható nagyobb fák. Hangsúlyozta, hogy az erdőtelepítés más folyamat, mint amikor egy parkba vagy utca mellé több méteres előnevelt fákat ültetnek. Egy új erdő létrehozásakor nagyszemú fiatal csemete kerül a földbe, az első években pedig elsősorban a megeredésük és a megfelelő gyökérzet kialakítása a cél. Ha az állomány megfelelően fejlődik, 5-8 év múlva már fiatal fákból álló összefüggőbb növényzet jelenhet meg. Opauszki Zoltán szerint 10-15 év múlva pedig már a hétköznapi értelemben is fiatal erdőről lehet beszélni. A tanácsnok kiemelt, hogy ezek csak hozzávetőleges időtávok, hiszen a fejlődést a fafajok, a talajviszonyok, a csapadék és az aszályos időszakok is befolyásolják. Emiatt az állományt folyamatosan figyelni kell, a kiesett csemetéket pedig szükséges a tén pótolni. A program célja Békés Csaba fával borított területeinek növelése. A növekvő fák egyre több port kötnek meg, kedvezően hatnak a környezet mikroklímájára és élőhelyet biztosítanak. Az új erdők előnyeit így hosszú távon a város lakói is élvezhetik. Opauszki Zoltán arra kérte a környéken élőket, hogy közösen óvják a frissen telepített területet. Fontos, hogy ne tapossák le a csemetéket, járművel ne hajtsanak közéjük, ne helyezzenek el ott hulladékot vagy kertényesedéket és ügyeljenek a tűz megelőzésére is. A tanácsnok szerint most még türelemre van szükség, hiszen a területen apró csemeték láthatók. Néhány év múlva azonban ezekből fiatal fák, egy-két évtized múlva pedig olyan erdő lehet, amely a minának természetes részévé válik. Mint fogalmazott, a faültetés egyben bizalom a jövőben. Idén is csatlakozott a Kulturális Örökség napjai programsorozathoz a Békés megyei könyvtár. Szombat délután városismereti sétára válták az érdeklődőket, akik ezúttal Wagner József építővállalkozó, téglagyáros és építész munkásságával ismerkedhettek meg. A programot Juhász Zoltán, a könyvtár igazgatója vezette. A résztvevők több olyan Békés Csabai épületet is felkerestek, amelyek Wagner József nevéhez kapcsolódnak. A séta a Békés megyei könyvtártól indult, majd érintették többek között a régi kórház épületet, a Deák utcai református templomot, a Jókai Színházat és a Fiume Hotelt. A program fontos állomása volt az Evangélikus Gimnázium és a Munkácsi Mihály Múzeum épülete is. Wagner József 1861 és 1917 között élt, és a 19. század végén, valamint a 20. század elején Békés megye meghatározó építőipari szakemberei közé tartozott. Tervezőként és kivitelezőként is dolgozott, munkáját pedig saját építőbrigádja segítette. Nevéhez jelentős épületek mellett a Békés Csabai téglagyártás történetének egy fontos fejezete is kapcsolódik. Juhász Zoltán elmondta, hogy 1891-ben Jaminában kezdte meg működését a Schuch és társa és Wagner Gőz téglagyára, amelynek egyik alapítója Wagner József volt. A város ismereti sétai nem csak az épületeket, hanem a helyi ipartörténet egy részét is bemutatta. A szervezők kvíz kérdésekkel is színesítették a programot, így a résztvevők játékos formában tesztelhették a városról és Wagner József munkásságáról szerzett ismereteiket. A Kulturális Örökség napjai célja, hogy közelebb hozza a közönséghez az épített örökséget és felhívja a figyelmet azokra az alkotókra, akiknek munkái ma is meghatározzák a város arculatát. A Békés megyei könyvtár 2022 óta vesz részt a Kulturális Örökség napjai kezdeményezésben. A mostani program célja az volt, hogy Wagner József neve és munkássága még ismertebbé váljon a békés csabaiak körében, miközben a résztvevők új szempontból fedezhették fel a város jól ismert épületeit.

0: Sokat tett sarkad építéséért és fejlesztéséért. Nagy Gábor a 1974-től 2006-ig 32 éven át vezette a közútkezelő sarkadi üzemmérnökségét. A szakembert augusztus 20-a alkalmából sarkad díszpolgárává választották. Pályafutása során több szakmai és városi elismerést is kapott. 2004-ben sarkadért díjat tüntették ki, 2025-ben pedig a közúti szakemberekért alapítvány Papp Tamás mérnökség vezetői életműdíját vehette át. Nagy Gábor 1946-ban született Gyulán, 1973-ban került sarkadra. Elmondása szerint az útépítés és útfenntartás iránt már fiatalon érdeklődni kezdett, mivel édesapja hengergépészként dolgozott, ő pedig a nyári szüneteket gyakran a munkaterületen töltötte. Általános iskola után a vízműnél kezdett dolgozni, majd Hódmezővásárhelyen művezetőként, később építésvezetőként folytatta pályáját. A Békés Csabai közúti igazgatósághoz azért csatlakozott, mert így a korábbi munkájához képest többet lehetett a családjával és naponta haza tudott térni. Először Békés Csabán dolgozott, majd amikor sarkadon az Anti úton megkezdődött a telep építése, elvállalta az útmesterség vezetését. Az akkori sarkadi üzemmérnökséghez Békés megye mintegy negyede, összesen 300 kilométernyi úthálózat tartozott. A terület határát többek között az Eleki templom, a Gellai elágazás és a Szeghalmi híd jelezte, valamint a megye és ország határ. Az üzemmérnökségen általában mintegy 60-an dolgoztak, az 1980-as árvíz utáni helyreállítás ide azonban a létszám 120-130 főre is emelkedett. Nagy Gábor az 1980-as árvízre is részletesen emlékszik. Elmondása szerint a tarhosi elágazástól Békés felől sarkad irányába doboz érintésével mindenütt víz borította a területet. Egy alkalommal dobozról tarhosra próbáltak eljutni, de a vízben alig egy kilométert haladtak. A gépkocsi vezető rosszul léte miatt végül visszafordultak. Az ár levonulása után jelentős helyreállítási munkák kezdődtek. Meg kellett erősíteni és helyre kellett állítani az utakat, a korabeli technológia azonban jelentősen eltért a maitól. Nagy Gábor felidézte, hogy 40-60 mm-es hengerköveket rendeltek, amelyeket vonattal szállítottak a cukorgyárhoz. A köveket a Volán teherautói vitték ki az utakhoz, ahol az emberek és a grétel terítették el az anyagot, majd erre került a bitumen. A több mint 3 évtizedes sarkadi munkájával Nagy Gábor jelentős szerepet vállalt a térség közúthálózatának fenntartásában és fejlesztésében. A város legutóbb a díszpolgári címmel ismert el a sarkadért végzett munkáját. 3-1-kori kiváló kézilabdázó előtt tisztelegtek szombaton délután a Békés Csabai városi sportcsarnokban. Tobakné Pasek Magdolna, Csulikné Bozóéva és Hankóné Jakab Gabriella a Békés Csabai női kézilabda meghatározó alakjai voltak abban az időszakban, amikor a Csabai együttes az ország élmezőnyébe tartozott. A rendezvényen Bocsai Tibor, a Békés Csabai előre NKS ügyvezetője is köszöntötte a 3-1-kori játékost. Elmondta, hogy a jelenlegi csapat 3 győzelemmel kezdte az idént, és bár jelenleg az NB1/B-ben szerepel, hosszabb távon ismét eljuthat a legmagasabb osztályba. A klubvezető szerint különleges jelentősége volt annak, hogy éppen azon a napon köszöntötték a korábbi játékosokat, amikor a csabai női kézilabda egykori sikereire emlékeztek. Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere szintén méltatta a 3 sportolót. Felidézte, hogy maga is kézilabdázott, eredményei azonban nem hasonlíthatók ahhoz a sikerhez, amelyet a csabai női együttes 1982-ben ért el. Az előre abban az évben az NB1 második helyén végzett, ráadásul mindössze a második idényét töltötte a legmagasabb osztályban. Önök a Békés Csabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
3: Részletek ácsfa.hu.
2: Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: vagyok.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

korrupciós ügyeit a személy ellen folytatott politikai lejáratással. Magyar Péter hozzátette, hogy tiszta lelkiismerettel áll a hatóságok elé, miközben feljelentést tesz a 2024-es telefonos ügyben eljáró rendőri vezetők ellen hivatali visszaélés és veszélyeztetés miatt. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a tárcánál lefolytatott belső vizsgálatok alapján. A miniszter közlése szerint az előző vezetés mintegy 12 milliárd forintot költött egy angol céggel kötött tanácsadói szerződésre, amelyből többek között nem rendszeresített egyenruhát és vezetői tréningeket is finanszíroztak. A feltárt visszaélések között szerepelnek továbbá több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások és luxusautóbérlések is. Szigorítja a poggyászfeladás szabályait a Ryanair, így november 10-től legkésőbb a gép indulása előtt 60 perccel fel kell adni a csomagokat. A Fapados légitársaság tájékoztatása szerint

0: csökkentve ezzel a járat lekésések arányát. A változás az utasok mintegy 20%-át érinti, a folyamat meggyorsítására pedig önkiszolgáló csomagfeladó kioszkokat is telepítenek a repülőtereken. Ha lemaradtak volna a híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje, a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
4: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
2: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Ma is hozom a jó zenéket és az üzeneteket, azonnal megnézzük, hogy kikre gondoltak ma. Szép napot kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, és itt van egy-egy üzenet a most érkező zenénkhez. Boldog születésnapot kívánunk Lillának, legyen ez a nap tele nevetéssel és kedves pillanatokkal a számára. Ezt írt nekünk, illetve itt egy másik üzenet. Sziasztok! Dávidnak gratulálunk az új munkahelyéhez. Sok sikert és jól működő, közreműködő kollégákat kívánunk. Üdv a csapat. Na hát akkor úgy látom, hogy már szívesen lettél fogadva, most pedig vissza a dalokhoz, az üzenetek mellé.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. A mai névnaposainkról se feledkezzünk el, a Gellérteknek és a Mercedeseknek nagyon boldog névnapot. Ők a mai nap köszöntöttjei. A kívánság műsor ezzel a gondolattal pedig a végéhez is ért, viszont a folytatásban is együtt rádiózhatunk. Chris Brown.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Itt van néhány gondolat az autózóknak. Az esti reggeli lehűlések során a szélvédők gyakran lefagyhatnak a hidegebb időkben, ami nem csak időveszteség, de balesetveszély is. Használjunk jégmentesítő sprayt vagy folyadékot, és tartsuk a szélvédőt fedette, ha tehetjük, például szélvédő takaróval. Ellenőrizzük az ablaktörlő gumiját sűrűben ilyenkor, hogyha kemény vagy repedezett, cseréljük ki, mert a régi gumi karcolhatja az üveget. Fontos, hogy a szélvédőmosó fagyálló keverék legyen, ne fagyjon meg, amikor használjuk. Jó autózást!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ebben az órában is hozom a jó zenéket, és természetesen az érdekességeket, nem sokára egy zenei kulisszatitok a Queen házatájáról. Rádiózzunk együtt!
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek. A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11. Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
0: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Szóval nem tudom, tudta, hogy a Bohemian Rhapsody felvételekor a Queen tagjai órákon át dolgoztak a vokál rétegeken, akár 20-nál több vokálsávhoz is felvettek sorról sorra, hogy meglegyen az a több dimenziós hangzás, amit a manapság akár már egy gomnyomással elintéznek a zeneszerzők, de hát akkoriban még más világot éltünk. Ez a részlet is hozzájárult ahhoz, hogy a dal olyan gazdag, összetett legyen, mint amit ma is ismerünk és szeretünk, és ma is igazán aktuális. Aktuálisan hat.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm a figyelmét, holnap is együtt rádiózhatunk ebben az időszakban. További szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Nagyon kellemes kikapcsolódást, szép napot kívánok mindenkinek. Kettő múlt, ez a Csaba 88.9, én Debreceni Ilona vagyok. Sok-sok érdekes témát hoztam ma délutára. Például honnan kapta nevét a Gellért hegy, vagy éppen mivel mérték a hosszúságot a méter megjelenése előtt? És a 19. század végén milyen indítatásból pattan valaki biciklire, hogy körbe biciklizze a földet? Ezekre a kérdésekre keressük és kapjuk meg a választ, no meghozzuk a kedvenceket.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os csokis csipita 7 Days csak 165 forint.
6: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
1: Reklámot hallottak.

Rádió. Csaba Rádió. Sok-sok kedvenc mind itt szól a Csabán. Köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket. Szeptember 24-e van. Szent Gellért itáliai származású szerzetes halálának a napja. Szent István király szolgálatában állt, Imre herceg nevelője és a csanádi püspökség megszervezője volt. A legenda szerint 1046-ban a ma már róla elnevezett hegyről, egyesek szerint Hordóban, mások szerint Taigán vetették a mélybe. A Gellért hegy ezután boszorkánytáncok, boszorkánygyűlések helyszíne volt. A monda szerint szombat éjszakánként az ország egész területéről ide gyülekeztek a boszorkányok. Persze ennek hátterében valószínűleg csak annyi áll, hogy akkor még nem volt közvilágítás, és akár az emberek, akár az állatok zörgették meg a bokrokat, a gyanús zajt mindjárt a boszorkányoknak tulajdonították. A legendák és mondák közül most vissza a kedvencek közé.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik szeptember 24-én ünneplik akár név, akár születésnapjukat. A mai névnaposok a Gellértek. Nevük germán eredetű, jelentése Gerej, Dárda. Kedves Gellértek, boldog névnapot, és Isten éltesse azokat a mérlegeket, akik szeptember 24-én születtek. Eljegy szülöttei a csillagok szerint most több figyelemre számíthatnak. Így van ez rendjén a szülinapon. Sok-sok boldogságot kívánunk!

0: what it takes.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Mi köti össze a klasszikus zenét a legnagyobb popslágerekkel? Falusi Marian új estje a törvénytisztelő tolvajok megmutatja. Ismert dallamok, meglepő zenei kapcsolatok, kiváló zenekar. Sztár vendég, Kulka János. Október 2-a, 19 óra, Csaba Gyöngye Kulturális Központ. Jegyek a Csaba Gyöngyében és a tixa.hu-n.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: mindennapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
3: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, és szeretjük a finomságokat, már pedig most terem a szőlő és az alma, úgyhogy készítsünk valamit e két ízletes gyümölcsből. Mondjuk őszi almás szőlős morzsasütit nagyon gyorsan elkészülhetünk vele. Az előkészület 10 perc, és sütni is csak 25 percig kell. Előmelegítjük a sütőt 180 fokra. Egy tálban összeforgatjuk az almakockákat és a felezett szőlőt. Citromlével, fahéjjal, egy evőkanál cukorral és keményítővel. Ezt az egészet belöntjük egy kivajazott pite formába. Ezután elkészítjük a morzsát. Összekeverjük a lisztet a zappehellyel, cukorral és sóval. Hideg vajkockákat adunk hozzá, és csak éppen az új beggyel és villám gyorsan összemorzsoljuk. Egészen addig, amíg homokállagú, nagyobb rögökből álló keveréket kapunk. Ezt a morzsát kell egyenletesen eloszlatni a gyümölcsök tetején, a sütőben 25-30 perc alatt. Gyönyörű, aranybarna és ropogós végeredményt kapunk. Ez volt az almás szőlős morzsasüti. Egy igazi őszi csemege. Csemegézzünk most a kedvencekből.
2: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

szeptember 24-én osztották ki a méter és kilogramm etalonokat a méterrendszert bevezető államoknak. Tette mindezt a Nemzetközi Méterbizottság, mert hogy ilyen is volt. A méter előtt Magyarországon a hosszúságmérésre a láb, arasz, könyök, lépés és hüvelyk mértékegységeket használták. Lássuk be, a méter mégiscsak egységesebb. Vissza a kedvencekhez. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek. Szép délutánt mindenkinek, hoztam egy kulturális programot. Színes program választékkal csatlakozik a Munkácsi Múzeum a szeptember 25-én és 26-án megrendezésre kerülő Munkácsi Fest eseményhez. 25-én pénteken délben kezdődnek a programok. Ekkor Munkácsi Ecce Homo című monumentális festményének 155 ezer Lego kockából megépített 2x4 méteres parafrázisa kerül a látogatók elé. A mozaik kép december 31-ig tekinthető meg. Féltve őrzött kincseink címmel 4 és 5 között várják a látogatókat egy exkluzív raktár látogatásra. 5-től 6-ig pedig a dinoszauruszok végzete a világűrből, becsapódási események a múltban és veszélyes aszteroidák a jövőben címmel Sklenár Tamás előadását hallgathatjuk. 26-án szombaton délután 2 és 5 között mesés, kincskeresőjáték és népmese napi alkotó foglalkozás vár az érdeklődőkre. További részleteket pedig a munkacsi.hu weboldalon találunk. Köszönöm!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Fenntartja álláspontját Bak András köztársasági elnök a legfőbb ügyész jelölésével kapcsolatban, miután a Tisza frakció bejelentette, hogy nem szavazza meg Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közlése szerint az államfő megtette a javaslatát, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter miniszterelnök új jelölt állítására kérte a köztársasági elnököt a pozíció mielőbbi betöltése érdekében, miközben az államfő szerint az ügyészség megítélése mélypontra jutott, ezért van szükség egy politikai kötődéstől mentes, független szakemberre a testület élén. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A meghozott döntés értelmében a jövőben egészségügyi tevékenységet kizárólag kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához. Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozóiroda Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és hatását. A hatóságok az MNB új vezetésének feljelentése nyomán indítottak eljárást, miután a gyanú szerint a jegybank korábbi vezetői jogellenes felügyeleti nyomást gyakoroltak az Erste Bankra. A nyomozók mind a 7 gyanúsított otthonában házkutatást tartottak és adatokat foglaltak le a mobil készülékekről. Már jelentkezhetnek a szülők a krétában az ingyenes iskolai notebookokra az 5. és 9. évfolyamos diákok számára. A Klebelsberg központ tájékoztatása szerint az iskolaváltás miatt visszavett digitális eszközöket az új tanulók kapják meg, amelyeket a tanulmányaik befejezéséig tarthatnak maguknál. A több mint 3000 iskolát érintő Európai Uniós projektben eddig már 579000 notebook jutott el a diákokhoz és a pedagógusokhoz az ország egész területén.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió. Csaba
1: Rádió. Délután 4 múlt, ez a Csaba 88.9. Kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek. Szeptember 24-e van, 2 napja járunk a csillagászati őszben. Nem titok, hogy őseink egész életüket a nap járásával kötötték össze. A nap ma valamikor 3/4 hét környékén nyugszik. Aláfestésül, akkor is szólhat majd a Csaba. Meg most is.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj! Húzz Z-kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót! Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 24-e és 26-a között a 0,33 literes üveges Peroni 319 forint, a 0,25 literes Hell 189 forint és a 60 g-os Csokis Csipita 7 Days csak 165 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig ismét a szőlőhöz és az almához nyúlunk, hiszen ez most éppen terem, finom és egészséges. Készítsük el pohárkrémnek. Egy serpenyőben vajat olvasztunk barna cukorral, rádobáljuk az almakockákat és a fahéjat, közepes lángon 3-4 perc alatt elkészülünk vele. Az utolsó egy percben a felezett szőlőt is hozzáadjuk, no meg egy kis citromhéjat. Ismétlem, a szőlőnek már csak egy perc kell. Félretesszük hűlni. Ez alatt a hideg habtejszínt kemény habbá verjük, egy másik tálban pedig elkeverjük a mascarponét a porcukorral. Aztán egyesítjük a mascarponét és a habtejszínt. Jöhet a rétegezés. Mutatós pohar a kaljára, morzsolt kekszet teszünk, erre jön a krém, majd a langyosra hűlt fahéjas gyümölcsmassa. A rétegezést addig folytatjuk, amíg van alapanyagunk. 1-2 órára betehetjük a hűtőbe, de egyébként azonnal is fogyasztható. És ami jó, azonnal őszi hangulatot varázsolnak az illatok. És most azonnal hozom a kedvenceket.
0: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, mindjárt együtt dúdolhatunk a folytatásban is, de előtte lapozzunk bele együtt a kalendáriumba. 1895. szeptember 24-én befejezte útját az a nő, aki először biciklizte körbe a földet. Az út 15 hónapon keresztül tartott. Annie Cohen Kopchowski volt az első nő, aki körbe biciklizte a földet. Történt ugyanis, hogy abban az időben egy klubban tartózkodott, két tehetős üzletember pedig fogadást kötött, hogyha a 15 hónap alatt körbe tekeri a földet, $5000 adnak neki. Ezzel akarták tesztelni a női túlélési képességeket. Annie 23 évesen indult útnak a bostoni városháza elől, egy váltóruhával és egy kis revolverrel felszerelkezve. A legenda szerint indulása előtt sosem ült biciklin. Nyerekbe pattant és kikarikázott Bostonból. Útja 15 hónapon át tartott. Utazása után New Yorkba költözött, újságíróként kezdett el dolgozni. Egyik első cikkének felvezetésében a következőt írta. Újságíró vagyok és egy új nő. Hiszek abban, hogy bármit meg tudok tenni, amit a férfiak. Ma szeptember 24-én ünnepeljük tehát a föld körüli kerékpározást. Kerekezzünk vissza a kedvencekhez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Szent Mihály havának 24. napján elérkezett az 5 óra, ilyenkor szoktam búcsúzni, ezúttal is ezt teszem. Szinte hihetetlen, hogy rohan az idő. Az északi féltekén ősz van, zárójelben jegyezzük meg, hogy a déli féltekén pedig tavasz. És igen, az északi sarkon az állandó nappalt most fél éves éjszaka követi. A búcsúmat pedig rengeteg jó zene. További kellemes kikapcsolódást, viszont hallásra!

növekedő jellegű vagyonadó, a céges részesedésekre, valamint a hazai és külföldi ingó és ingatlan vagyonra egyaránt vonatkozik majd. A pénzügyminisztérium emellett hamarosan benyújtja a volt és jelenlegi politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló jogszabálytervezetet.

0: Gyula. A hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás gyanújával benyújtott feljelentés a volt főügyész azon kijelentéseire épül, miszerint a felettesei korábban rendszeresen megszabták a nyomozások irányát és a kihallgatható személyek körét. Az ügyvédi iroda a feljelentés megtétele mellett Fürkpál tanúkénti meghallgatását is indítványozta a hatóságoknál. Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozóiroda Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és hatását. A hatóságok az MNB új vezetésének feljelentése nyomán indítottak eljárást, miután a gyanú szerint a jegybank korábbi vezetői jogellenes felügyeleti nyomást gyakoroltak az Erste Bankra egy felügyelőbizottsági tag eltávolítása érdekében. A nyomozók mind a 7 gyanúsított otthonában házkutatást tartottak és adatokat foglaltak le a mobil készülékekről. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Orbán Balázs, aki a jövőben az Európai Parlamentben folytatja politikai pályafutását. A Fidesz politikusa a brüsszeli testületben foglal helyet, miközben az országgyűlésben betöltött megüresedett helyének átvételéről még nem született döntés.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: percei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Szintén közművet építenek Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
3: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
2: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
3: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
4: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj 20 Z kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
6: Reklámot hallottak.

Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 24-e csütörtök van, a mai napon a Gellértek és a Mercedesek ünneplik névnapjukat. A Gellért germán eredetű férfinév, jelentése Gergely, Dárda, Erős, Merész. A Mercedes spanyol eredetű női név, maga a szó a latin Mercedes szóból ered, és arra a váltságdíjra utal, ami a 13. századi Spanyolországban a mórok fogságába esett keresztények kiváltására gyűjtött a Mercedarius szerzetes rend. Boldog névnapot kívánunk nekik! Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 24-e csütörtök van, 90. születésnapját ünnepli a mai napon Pásztor Erzsi, Kossuth, Jászai Mari és Balázs Béla díjas magyar színművésznő, érdemes művész, a Karinti Színház, a Játékszín és a Turai Ida Színház ünnepelt művésze. Országos ismertségét és máig tartó hatalmas népszerűségét jelentős részben a Szomszédok című teleregény ikonikus fajar humorú karakterének, Janka néninek köszönheti. Isten éltesse őt születésnapja alkalmából, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 23-a csütörtök van, 131 évvel ezelőtt biciklizte először körbe egy nő a földet, az út 15 hónapig tartott. A bátor három gyermekes családanya, Annie Cohen volt az első nő, aki kerékpárral megkerülte a világot. 1894. júniusában indult el Bostonból, és pontosan 15 hónappal később, 1895. szeptember 24-én ért vissza a célba. Bár a korabeli sajtóban hatalmas szenzációnak számított a teljesítménye, a valóságban a táv jelentős részét nem tekerve, hanem gőzhajókon és vonatokon tette meg, mivel a fogadás szabályai csak az időlimitet, és azt kötötték ki, hogy végig kísérnie kell őt a biciklinek. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csabi és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 24-e csütörtök van, 38 évvel ezelőtt James Brown amerikai zenész letartóztatták, mert állítólag halálosan megfenyegette a feleségét. A bajt tetézte, hogy a rendőröknek két államon keresztül kellett üldözniük, ezt a rendőrség nem hagyta annyiban, és a bíróságra vitte az ügyet. A bíróság sem volt elnéző, mert a következő év januárjában 6 év börtönbüntetés szabott ki, de jó magaviselet miatt hamarabb szabadult. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. szeptember 24-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Fiatal erdőt telepítettek a Bátori utca közelében. Wagner József épületeit ismerhették meg a város ismereti sétán. Nagy Gábor Sarkad díszpolgára lett. Három csabai kézilabda legendát köszöntöttek. A Life IP Hungary projekt részeként több mint 15 hektáron, mintegy 105 ezer magágyi csemetét telepítenek Békés Csaba különböző pontjain. A program egyik helyszíne a Bátori utca környéke, ahol egyéves erdészeti csemetékkel alakította ki új erdőterületet. Opauszki Zoltán, környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő elmondta, hogy a területtel kapcsolatban többen azt kérdezték, mikor lesznek a mostani apró csemetékből jól látható nagyobb fák. Hangsúlyozta, hogy az erdőtelepítés más folyamat, mint amikor egy parkba vagy utca mellé több méteres előnevelt fákat ültetnek. Egy új erdő létrehozásakor nagyszemú fiatal csemete kerül a földbe, az első években pedig elsősorban a megeredésük és a megfelelő gyökérzet kialakítása a cél. Ha az állomány megfelelően fejlődik, 5-8 év múlva már fiatal fákból álló összefüggőbb növényzet jelenhet meg. Opauszki Zoltán szerint 10-15 év múlva pedig már a hétköznapi értelemben is fiatal erdőről lehet beszélni. A tanácsnok kiemelt, hogy ezek csak hozzávetőleges időtávok, hiszen a fejlődést a fafajok, a talajviszonyok, a csapadék és az osztályos időszakok is befolyásolják. Emiatt az állományt folyamatosan figyelni kell, a kiesett csemetéket pedig szükséges a tempótolni. A program célja Békés Csaba fával borított területeinek növelése. A növekvő fák egyre több port kötnek meg, kedvezően hatnak a környezet mikroklímájára és élőhelyet biztosítanak. Az új erdők előnyeit így hosszú távon a város lakói is élvezhetik. Opauszki Zoltán arra kérte a környéken élőket, hogy közösen óvják a frissen telepített területet. Fontos, hogy ne tapossák le a csemetéket, járművel ne hajtsanak közéjük, ne helyezzenek el ott hulladékot vagy kertényesedéket, és ügyeljenek a tűz megelőzésére is. A tanácsnok szerint most még türelemre van szükség, hiszen a területen apró csemeték láthatók. Néhány év múlva azonban ezekből fiatal fák, egy-két évtized múlva pedig olyan erdő lehet, amely a minának természetes részévé válik. Mint fogalmazott, a faültetés egyben bizalom a jövőben. Idén is csatlakozott a Kulturális Örökség napjai programsorozathoz a Békés megyei könyvtár. Szombat délután városismereti sétára válták az érdeklődőket, akik ezúttal Wagner József építővállalkozó, téglagyáros és építész munkásságával ismerkedhettek meg. A programot Juhász Zoltán, a könyvtár igazgatója vezette. A résztvevők több olyan Békés Csabai épületet is felkerestek, amelyek Wagner József nevéhez kapcsolódnak. A séta a Békés megyei könyvtártól indult, majd érintették többek között a régi kórház épületet, a Deák utcai református templomot, a Jókai Színházat és a Fiume Hotelt. A program fontos állomása volt az Evangélikus Gimnázium és a Munkácsi Mihály Múzeum épülete is. Wagner József 1861 és 1917 között élt, és a 19. század végén, valamint a 20. század elején Békés megye meghatározó építőipari szakemberei közé tartozott. Tervezőként és kivitelezőként is dolgozott, munkáját pedig saját építőbrigádja segítette. Nevéhez jelentős épületek mellett a Békés Csabai téglagyártás történetének egy fontos fejezete is kapcsolódik. Juhász Zoltán elmondta, hogy 1891-ben Jaminában kezdte meg működését a Suh és társa és Wagner Gőz téglagyára, amelynek egyik alapítója Wagner József volt. A városismereti sétai nem csak az épületeket, hanem a helyi ipartörténet egy részét is bemutatta. A szervezők kvíz kérdésekkel is színesítették a programot, így a résztvevők játékos formában tesztelhették a városról és Wagner József munkásságáról szerzett ismereteiket. A Kulturális Örökség napjai célja, hogy közelebb hozza a közönséghez az épített örökséget és felhívja a figyelmet azokra az alkotókra, akiknek munkái ma is meghatározzák a város arculatát. A Békés megyei könyvtár 2022 óta vesz részt a Kulturális Örökség napjai kezdeményezésben. A mostani program célja az volt, hogy Wagner József neve és munkássága még ismertebbé váljon a békés csabaiak körében, miközben a résztvevők új szempontból fedezhették fel a város jól ismert épületeit.

Sokat tett sarkad építéséért és fejlesztéséért. Nagy Gábor, aki 1974-től 2006-ig 32 éven át vezette a közútkezelő sarkadi üzemmérnökségét. A szakembert augusztus 20-a alkalmából Sarkad díszpolgárává választották. Pályafutása során több szakmai és városi elismerést is kapott. 2004-ben Sarkadért díjat tüntették ki, 2025-ben pedig a közúti szakemberekért alapítvány Papp Tamás mérnökség vezetői életműdíját vehette át. Nagy Gábor 1946-ban született Gyulán, 1973-ban került Sarkadra. Elmondása szerint az útépítés és útfenntartás iránt már fiatalon érdeklődni kezdett, mivel édesapja hengergépészként dolgozott, ő pedig a nyári szüneteket gyakran a munkaterületen töltötte. Általános iskola után a vízműnél kezdett dolgozni, majd Hódmezővásárhelyen művezetőként, később építésvezetőként folytatta pályáját. A Békéscsabai Közúti Igazgatósághoz azért csatlakozott, mert így a korábbi munkájához képest többet lehetett a családjával és naponta haza tudott térni. Először Békéscsabán dolgozott, majd amikor Sarkadon, az Anti úton megkezdődött a telep építése, elvállalta az útmesterség vezetését. Az akkori sarkadi üzemmérnökséghez Békés megye mintegy negyede, összesen 300 kilométernyi úthálózat tartozott. A terület határát többek között az Eleki templom, a Gellai elágazás és a Szeghalmi híd jelezte, valamint a megye és ország határ. Az üzemmérnökségen általában mintegy 60-an dolgoztak, az 1980-as árvíz utáni helyreállítás idején azonban a létszám 120-130 főre is emelkedett. Nagy Gábor az 1980-as árvízre is részletesen emlékszik. Elmondása szerint a tarhosi elágazástól Békés felől Sarkad irányába doboz érintésével mindenütt víz borította a területet. Egy alkalommal dobozról tarhosra próbáltak eljutni, de a vízben alig egy kilométert haladtak. A gépkocsi vezető rosszul léte miatt végül visszafordultak. Az ár levonulása után jelentős helyreállítási munkák kezdődtek. Meg kellett erősíteni és helyre kellett állítani az utakat, a korabeli technológia azonban jelentősen eltért a maitól. Nagy Gábor felidézte, hogy 40-60 mm-es hengerköveket rendeltek, amelyeket vonattal szállítottak a cukorgyárhoz. A köveket a Volán teherautói vitték ki az utakhoz, ahol az emberek és a grétel terítették el az anyagot, majd erre került a bitumen. A több mint 3 évtizedes sarkadi munkájával Nagy Gábor jelentős szerepet vállalt a térség közúthálózatának fenntartásában és fejlesztésében. A város legutóbb a díszpolgári címmel ismert el a Sarkadért végzett munkáját. Három egykori kiváló kézilabdázó előtt tisztelegtek szombaton délután a békéscsabai városi sportcsarnokban. Tobak Néposek Magdolna, Csulikné Bozó Éva és Hankóné Jakab Gabriella a békéscsabai női kézilabda meghatározó alakjai voltak abban az időszakban, amikor a csabai együttes az ország élmezőnyébe tartozott. A rendezvényen Bocsai Tibor, a békéscsabai előre NKS ügyvezetője is köszöntötte a három egykori játékost. Elmondta, hogy a jelenlegi csapat három győzelemmel kezdte az idényt, és bár jelenleg az NB1/B-ben szerepel, hosszabb távon ismét eljuthat a legmagasabb osztályba. A klubvezető szerint különleges jelentősége volt annak, hogy éppen azon a napon köszöntötték a korábbi játékosokat, amikor a csabai női kézilabda egykori sikereire emlékeztek. Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere szintén méltatta a három sportolót. Felidézte, hogy maga is kézilabdázott, eredményei azonban nem hasonlíthatók ahhoz a sikerhez, amelyet a csabai női együttes 1982-ben ért el. Az előre abban az évben az NB1 második helyén végzett, ráadásul mindössze a második idényét töltötte a legmagasabb osztályban. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsú.

Rádió. Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 24-e csütörtök van, érkezik pár híres születésnaposunk, 68 évvel ezelőtt született Kevin Sorbo, amerikai színész, Herkules megtestesítője. 54 éves Vujić Tvrtko, Pulitzer emlékdíjas, horvát származású magyar író, újságíró, riporter. Valamint 52. születésnapját ünnepli a mai napon Wolf Kati énekesnő. Boldog születésnapot kívánunk nekik, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A születésnap ünneplése mellé pedig érkezik pár remek dal, kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk. Ez a Csaba Rádió. Én Hászalai Balázs vagyok. A következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat. Már indítom is az elsőt. Tartsatok velem. Stay there.

0: Tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Újra összeáll a Twisted Sister, és világkörüli turnéra indul az 50. jubileuma alkalmából. A banda azt ígéri, hangosabbak és könnyörtelenebbek lesznek, mint valaha. A zenekar frontembere Dave Nagyal és társai is azt mondják, hogy 5 évtized után minden lázadó hangját képviselni szeretnék továbbra is, inspirálni akarnak milliókat világszerte. A Twisted Sister a 70-es évek klub életétől az MTV aranykorán át egészen napjainkig túlélte a felosztásokat és az újraegyesüléseket, most azonban készen állnak arra, hogy meghódítsák megint a világ színpadait. A turné pontos dátumait hamarosan bejelentik.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Hidegfront alakítja időjárásunkat, már megint nálunk fogja a legkisebb zavart okozni, míg nyugaton visszaesett a felmelegedés nappal is, illetve csapadék is jött az ország nagyobb területére. Addig nálunk maradnak az enyhe délutánok, holnap is legalább 21 fok lesz.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Folytatjuk a kedvenceinkkel, méghozzá csütörtök estiekkel. Áll előttünk még néhány óra. Remélem, hogy nagyon kellemesen fogjuk együtt tölteni. Én Hászalai Balázs vagyok. Jó rádiózást és szép estét kívánok nektek.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A következőkben most arra a legendára emlékezünk, aki tavaly távozott az élők sorából. Az előadó Bob Marley mellett egyike volt azon kevés reggae zenészeknek, akik megkapták az értemrendet. Ma 81 éves Jimmy Cliff tüdőgyulladásban hunyt el. A zenész korában színészként is kipróbálta magát. A jamaikai filmművészet egyik legnagyobb hatású darabjában, a 72-es Hard Day Come című bűnügyi drámában játszhatott főszerepet. Ez a krimi leginkább a Cliff dalokat is tartalmazó zenéje miatt híresült el. Egyesek szerint ez az alkotás ismertette meg a reggit a nagyvilággal. Halála idején ő volt egyébként az egyetlen élő reggi zenész, aki a civileknek művészi tevékenységért adományozható legmagasabb jamaikai kitüntetést, az értemrendet.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Elég nehéz lesz kifogást találni arra, hogy miért ne mozogjunk majd egy kicsit ezen a hétvégén, hiszen elindult az európai sport, hét ország szerte rengetegen csatlakoztak hozzá, itt Békésben is több település, például Békés Csaba. Pénteken az iskolásoké a főszerep, szombaton azonban a megyeszékhelyen nyitott tornaedzés is lesz. Elsősorban a fiatalokat, a mozgékonyakat is, azokat várják, akik valóban fiatalabbnak is szeretnének látszani. Tároson közösségi sportnapot rendeznek focival, pingponggal, aerobikkal, jógával, futással, valamint kerékpáros feladatokkal. A Sport Hét programjainak nagy része ráadásul teljesen ingyenesen látogatható.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére se menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk. Még a folytatásban itt a Csaba Rádión. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, erre 60 percre is kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

0: Aziz.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hallhatóan jobb.
3: Friss dánszangzás érkezett Tyler Farbentől. Egy kedvenc DJ-nk a Baby Goodbye című nótával rukkolt elő. Még a tavalyi év végén egy szakítás utáni lezárásról szól ez a dal, mégis lendületes klubokra hangolt köntösben. A rövid, de annál pörgősebb feldolgozás könnyen beragadt. Tipikusan az a szerzemény, amit egyből szívesen playlistre tesz az ember. Íme

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Először kerül színpadra Békés Csabán Egeresi Zoltán Portugál című tragikomédiája. A Jókai Színház holnap mutatja be a darabot Tege Antal rendezésében. Még 1997-ben született a mű, budapesti hős bemutatóját egy évvel később tartották, 20 éven át műsoron is maradt, és még egy film is készült belőle 2000-ben, most pedig Békés Csabán is látható, tehát a portugál holnap estétől. Nálunk pedig a legjobb dalok szólnak a folytatásban is, mint általában természetesen mindig. Ez a Csaba Rádió csütörtök este, forgatom a következő kedvencünket, jó rádiózást!

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Jó késő lesz, most már nem érdemes elindulni sehova. Ha tehetitek, akkor maradjatok inkább velünk, pihengessetek, és minden előbb aludjatok, hogyha úgy gondoljátok, hiszen nem sokára itt van a holnap, amikor rengeteg jó zenével várunk benneteket ismét a Csaba Rádióban. Én például majd holnap este a szokott időben, úgyhogy találkozzunk pénteken is, azt kívánom. Hászalai Balázst hallottátok, jó ét mindenkinek!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Több szelektív szigetet is megszüntethetnek az illegális szemét miatt. Minőségében kiváló, árakban veszteséges volt az idei dinnye szezon Békésben. 7 diák polgármester jelölt és szigorúbb szabályok a 34. csabai garabonciás napokon. Bruttó 12 millióból épül biztonságos akadálymentes zebra Békés Csabán. Már is mondom a részleteket. Több százezer forintos plusz költséget és folyamatos problémát jelent Békés Csaba önkormányzatának a szelektív szigeteknél felhalmozott illegális hulladék elszállítása. A helyzet miatt változások várhatók a városban, a képviselőtestület a csütörtöki ülésén dönthet több gyűjtőpont megszüntetéséről. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő a közösségi oldalán számolt be, hogy a közelmúltban tarthatatlan állapotok uralkodtak többek között a Vécsei, a Petőfi és a Pátkai utcai szelektív szigeteknél, ahol a lakossági hulladék elárasztotta a konténerek környékét. A nem megfelelő használat nem csak esztétikai gondot jelent, hanem közegészségügyi kockázatot is teremtett. A hetek alatt felhalmozott szemetet végül a városgazdálkodási cég segítségével szállították el. A családi házas övezetekben továbbra is működik a házhoz menő gyűjtés, ahonnan két hetente átlagosan 60 tonna papírt, műanyagot és fémet visznek el. A társasháza környékén található több mint 20 szelektív sziget helyszínét és elnevezéseit most pontosítani tervezik, mivel a szolgáltató honlapján található megnevezések olykor megtévesztők voltak. A városvezetés a szemlélet formálásra is hangsúlyt fektet. A korábbi környezetvédelmi minisztérium tájékoztató anyagai mellett három helyszínen figyelemfelhívó felfestésekkel kérik a lakosokat a szigetek szabályos és felelősségteljes használatára. Békés megye továbbra is a hazai dinnye termesztés fellegvára, ahol a jó minőségű görög dinnye legalább egyharmadát állítják elő. A Magyar Dinnye Termelők Egyesületének elnöke Göcő Mátyás értékelése szerint a kedvező időjárásnak köszönhetően idén az utóbbi évek talán legjobb minőségű termését találhatták meg a vásárlók a piacokon és az üzletekben. A termesztést nem nehezítették komolyabb időjárási anomáliák vagy jégverés, így a betakarítás már június közepén elindulhatott. A jó termés átlagok és a stabil fogyasztás ellenére a szezont mégis keserű ízzel zárták a gazdák. Az egyesület elnöke rámutatott, hogy az áruházláncok július közepétől agresszív árletörésbe kezdtek. A kialakult fogyasztói árakból a termelőkhöz eljutó összeg pedig már a bekerülési és előállítási költségeket sem fedezte. A szakember hangsúlyozta, hogy a nem rentábilis árak miatt sok gazda elgondolkodhat a folytatáson. A görögdinnye termesztése jelentős tőkebefektetést és kockázatot igényel, így ha elmarad a megtérülés, a termőterületek csökkenhetnek. Ez hosszabb távon a hazai ellátóságot és a kulcsfontosságú export pozíciókat is veszélyeztetheti. Békés megyében már a végéhez ért a betakarítás, de a magyar görögdinnye várhatóan szeptember közepéig még elérhető marad a boltokban. Szeptember 28-a és október 1-e között rendezik meg Békés Csabán az ország legnagyobb középiskolás rendezvényét, a 34. csabai garabonciás napokat. A programok már vasárnap este indulnak a hagyományos fáklyás felvonulással, amelyet követően a főtéri színpadon mutatkozik be a diákpolgármesteri címért induló 7 jelölt. A szervezők közösségi oldalukon közzétett tájékoztatóban hangsúlyozták, hogy a hivatalos rendezvények legkésőbb este 10 óráig tartanak, és az elhatárolódik minden olyan eseménytől, amelyet mások más helyszínen vagy időpontban szerveznek. A közlemény szerint a garabonciás napok nem támogatja az éjszakai programokat, valamint a rendezvények teljes területén szigorúan tiltja az alkohol és kábítószer fogyasztást.

0: Őszre fejeződnek be a munkálatok a Békés Csabai Kazinci utcában, a Galamb üzletháznál, ahol egy új biztonságos gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint a beruházásra a 2026-os költségvetésben biztosítottak forrást, a kivitelező pedig nagyjából egy hónapja vette át a munkaterületet. A Város Üzemeltetési Bizottság ülésén elhangzottak szerint a kivitelezés bruttó 12 millió forintos költsége soknak tűnhet, azonban az összeg az egyszerű útburkolati jelek felfestésénél lényegesen összetettebb feladatokat fedez. Szabó Balázs beruházási csoportvezető rámutatott, hogy a szigorú szabványoknak megfelelően a zebra teljes akadálymentesítést kap, szintkülönbség nélküli járdakapcsolatokat a kerekesszékeseknek, valamint taktilis elemeket a látássérültek számára. Emellett burkolati prizmákat helyeznek ki az autósok figyelmeztetésére, és külön oszlopos, emelt fényerejű, eltérő színű közvilágítást építenek ki, amely önmagában mintegy 3 millió forintos tételt jelent. Ünnepélyes keretek között adták át azt a több mint 360 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósult fejlesztéseket Mezőhegyesen, amely beruházás sorozat részeként megújult a Békatú környezete, a Szent György tér, a Csekonics park, valamint biztonságosabbá vált a közlekedés a Hársfa utcában. A Szent György téren megtartott projektzáró rendezvényen Pap István Tibor polgármester és Molnár Sándor, a Békés megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd a lakosok és a civil szervezetek birtokba vették a megújult teret és zenepavilont. A beruházás során a Békatónál partvédelmi és vízminőségjavító munkákat végeztek, környezetbarát sétányt, akadálymentes napelemes mosdót és új utcabútorokat helyeztek ki. A zöld felületek megújítása mellett okospadokat telepítettek, a Hársfa utcában pedig az útburkolat szélesítésével és a kerékpárút fejlesztésével javították a közlekedés biztonságát. A Mezőhegyesi Önkormányzat és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciuma által megvalósított projekt munkálatai elkészült. A folyamat a használatbavételi eljárások lezárásával december végén zárul. Második alkalommal rendezi meg az Átkarolva jótékonysági futást az Átkarolva Egyesület szeptember 26-án szombaton délelőtt 9 órától Békés Csabán, a Csaba Park Bormúzeum előtti területén. A rendezvény célja, hogy a sportörömét ötvözze a segítségnyújtással. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többféle táv közül választhatnak. A felnőttek 1, 3, 6 és 9 kilométeres futásban, míg a gyerekek 200 és 400 méteres futamokban állhatnak rajthoz. A futamok előtti melegítésről Varga Adrián Európa-bajnok és olimpikon tornász gondoskodik a szabad torna SE csapatával. A sportprogramok mellett véradással, ingyenes egészségügyi szűrésekkel és bemutatókkal, a legkisebbeket pedig arcfestéssel, kézműves foglalkozással várják a helyszínen. A rendezvényre a szervező egyesület online felületén vagy e-mailben lehet regisztrálni. Értékelték a TOP Plus beruházások félidei állását a Békés megyei közgyűlés legutóbbi ülésén. A tanácskozáson kiemelték az integrált területi program megvalósításának eredményeit, valamint a megyei önkormányzat kulcs szerepét a folyamatban. Szebellédi Zoltán fideszes képviselő hangsúlyozta, hogy a megyei önkormányzatok jelenléte elengedhetetlen, hiszen ők jelentik a közvetlen kapcsolatot az állam és a települések között. Molnár Sándor a megyei közgyűlés elnöke hozzátette, hogy a kisebb településeken nincs meg a megfelelő apparátus a projektek menedzselésére, így a megyei cégek és a megyeháza koordinációs feladatai a tervezéstől a megvalósításig kulcsfontosságúak. A közgyűlés emellett módosította a megyei önkormányzat idei évi költségvetését is. Az évközben érkezett célzott támogatásoknak köszönhetően a költségvetés főösszege 22,3 millió forinttal növekedett, így jelenleg megközelíti az 1 milliárd 687 millió forintot.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helységben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még ki sem nyitottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig, minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több

0: családot tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
1: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
0: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainknak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat is a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda. Szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

van benne szomorú szándékot, szenvedés. Napon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagytál, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabás, mint

0: Fel nem számít ki mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltételem, legyen a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: nyár.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Mikor már azt hittük, hogy fel kell a nap, s plédünk